Az ujja, a lóta splende, a vida che mai si rende, e come se l'anime fermare.